Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányi Né Demeter Magdi.

Az élet nem attól szép, hogy minden rendben van, hogy minden csupa öröm és vidámság. Az élet attól szép, ha megtaláljuk benne az apró kis örömöket, a váratlan kis csodákat, ha meglátjuk a szépet, ha érezzük a jót. Amint ma bosszankodunk, lehet, hogy egy hét múlva már nem lesz semmi jelentősége. Minden attól függ, milyen szemmel látjuk a világot. A világ sosem lesz tökéletes, de mindig találhatunk benne valamit, amiért érdemes mosolyogni. Lehet bosszankodni mindenen, de lehet örülni is mindennek. Lehet örülni minden reggelnek, amikor egészségesen felébredünk. Lehet örülni egy madárdalnak, nyíló virágnak, egy csésze illatos kávénak, egy felhangzó kedvenc dallamnak, vagy éppen a most következő magyar nyelvű kulturális rádióműsornak. Mindennek lehet örülni, ami jót tesz a lelkünknek.

Oly a napnak, szólt a madár, és hajnal lett a kertben. Néztem a felkelő napot, és álmomban énekeltem. Írta Rónai György. Vidám ébredést, és szép napot kívánok én is mindenkinek.

Bármennyi dolgod legyen is, mindig legyen időd, hogy csendben leülj, és elnézd, hogyan billeg a szélben a falevél. Nézd csak meg jól, mi minden van körülöttünk. A víz háborog, a föld rá sem hederít. Látod a magasba nyúló hegyeket, a fákat, a fényt, amely a nap minden percében változtatja erejét és színét? A halakat, amelyeket más halak kergetnek, miközben azon vannak, hogy elkerüljék a sirályok csőrét? Hallod a zajokat, a hullámok moraját, a szél susogását, a homok neszezését? A sokféle zajt, amely harmóniává olvad? És az élet, meg az anyagok-e valószínűtlen hangversenyének kellős közepén, itt vagyunk mi, te, meg én, és a körülöttünk lévő sok-sok ember. Vajon hányan látják meg közülünk ezt a sok szépséget? Hányan értik meg reggelenként, micsoda kiváltság, hogy fölébrednek, hogy láthatnak, hallhatnak, érezhetnek? Hányan képesek megfeledkezni problémáikról, hogy legalább néhány pillanatra elámuljanak ezen a csodálatos világon? Úgy látszik, az ember éppen annak van a legkevésbé tudatában, hogy él. Írta Mark Levy.

Augusztus 15-e Nagy Boldogasszony napja. Nagy Boldogasszony napja jelentős szerepet játszik a néphagyományban, és számtalan paraliturgikus cselekedet fűződik hozzá. Egyes vidékeken az ünnep előestéjén a hívő asszonyok a temetőben gyülekeztek, egy friss, ásott üres sír körül a dicsőséges olvasót imádkozták, majd epikus énekben mesélték el Mária mennybe menetelének történetét. A század elején az egész magyar nyelvterületen élt a nagy boldogasszonyi virágszentelés, virágáldás szokása. Az oltáron megáldott virágokat aztán szentelményként őrizték és baljelhárításra használták. Az épülőház fundamentumába, az új menyecske ágyába, az elhunyt koporsójába helyezték, hogy szerencsét hozzon. Nagy boldogasszony ünnepe számos vidéken dologtiltó nap volt. Az asszonyoknak ilyenkor tilos volt kemencében sütni, folyóban fürdeni, kendert áztatni. A szegény kapások úgy tartották, ha nagy boldogasszony napja fénylik, akkor sok jó bort ihatnak szüret után. Nagy boldogasszony a magyarok nagyasszonya, keresztény államiságunk kezdetétől hazánk népünk védelmezője, oltalmazója. Egy évezrede hozzáfohászkodik nemzetünk, hozzászólnak legszebb népénekeink, és hozzáfordulnak még ma is közbenjárásért költőink.

Augusztus 20-a magyar nemzeti ünnepünk. A nyári időszakban csak egyetlen munkaszünettel járó hivatalos ünnepnapunk van. Augusztus 20-a. És mi történt augusztus 20-án? István király nem ezen a napon alapította meg a magyar államot, hanem éppen őt avatták szenté ezen a bizonyos nyári napon. Akkor már 83 éve létezett a magyar államiság, a királyság, mert mindez 1083. augusztus 20-án történt, 45 évvel István király halála után. A magyar államalapítás napja az a nap volt, amikor István királyunkat megkoronázták. Erre pedig a történelmi feljegyzések tanúsága szerint 1000. december 25-én, vagy 1001. január 1-én került sor. Azon a napon jött létre a magyar királyság. A bizonytalanság, illetve a kettős dátum részben az akkori naptár eltérő évkezdet számítási módszeréből fakad, ugyanis az akkori december 25-e lehetett az év első napja. István király szentélyavatásának napja pedig 1083. augusztus 20-a volt. Ez a nevezetes dátum kezdetben csak egyházi ünnepnap volt, míg nem 1771-ben Mária Terézia országos ünneppé emelte. Az 1848-as szabadságharc után bár eltörölték, de később Ferenc József ismét visszaállította, és 1891-től már országos munkaszüneti nappá vált.

uralkodása idején Szent István még augusztus 15-ét, Nagy Boldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szenti avatásával volt egyértelmű. 1771-ben Mária Terézia Dubrovnikból Bécsbe, majd Budára hozotta István király készfej erekjéjét, a Szent Jobbot, amelyet ettől kezdve minden év augusztus 20-án körmenetben vitték végig a városon. A Szent Jobbot, amelynek erekje tartóját 1862-ben készítették, a II. Világháború végén a Szent Koronával együtt nyugatra menekítették. A Szent Jobbot végül 1945. augusztus 18-án hozták haza. 1945 után augusztus 20-át egyházi ünnepként 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan, az akkor több százezer embert vonzó Szent Jobb körmenetet a következő évben már betiltották. A kommunista rendszer az ünnep vallási és nemzeti tartalmát nem vállalta, de teljes megszüntetését sem látta célszerűnek, inkább tartalmilag változtatott rajta. Munkaszüneti napnak megmaradt. Először az új kenyér ünnepének nevezték el, majd új szocialista államalapításként 1949. augusztus 20-ára időzítették a szovjet mintájú alkotmány hatályba léptetését. 1950-ben az elnöki tanács törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság ünnepévé nyilvánította. A rendszerváltozással ismét életre keltek a régi hagyományok. 1989 óta ismét megrendezik a Szent Jobb körmenetet. Augusztus 20-án rangos állami kitüntetéseket adományoznak. Ekkor adják át többek között a 2011-ben alapított Magyar Szent István rendet, a legmagasabb állami kitüntetést.

0: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Az 1930-as években kezdték felújítani az arató ünnepek hagyományát, és kötötték Szent István ünnepéhez. Kenyeret azóta fogyasztunk, amióta az emberiség létezik, sőt, az ősember is evett gabonamagvakat, a tűz megismerése után már meg is pörkölték azokat, könnyebb rágás véget összezúzták és vízzel keverték, az összeállt elegy forró kövön felejtve kisült, ami már kenyérnek mondható. Hamar rájöttek, hogy tápláló, erőt adó, jó ízű és minden korosztály számára fogyasztható étel a kenyér. Hazánkban a bevándorló magyarok már jól ismerték a gabonatermesztést és az abból készített kenyeret. A magyarság a hiedelmekkel ellentétben fejlett mezőgazdasági kultúrával bírt, állattenyésztésben és szőlészetben is a legfejlettebb népek közé tartozott. Különös gonddal készítették el a kenyér lelkét adó kovászt, amely a spirituális átalakulás jelképe is. Kemencébe vetés előtt ráolvastak a kenyérre, az elsőre keresztet rajzoltak. Évszázados hiedelem volt, hogyha a sütés közben a kenyér megrepett, az egy családtag közeli halálát jelezte, és bal szerencsét jelentett a kenyeret felfordítani. Aki rátaposott, arra előbb-utóbb éhezés várt. Aki pedig dobálózott vele, az a halált hívta ki maga ellen. A kenyér szerencsét is ígért. Kenyérrel és sóval fogadták a lakásukba először belépő ifjú párt, hogy mindig boldogságban és jólétben éljenek, s az új asszonyt kenyér alatt vezették be otthonába. Az új házba költözést, de az új esztendőt is kenyérrel kellett kezdeni. A lakodalomnak mindmáig szerencsét, boldogságot és hosszú életet hozó varázsszere az asztal közepén felállított, kenyértésztából készült elágazó életfa. A jó termés érdekében a gyümölcsfák törzséhez szórják a karácsonyi asztalról gyűjtött kenyérmorzsát, s az új lisztből sütött első kenyérből egy karét szántáskor az első barázdába tesznek. Így tér vissza a kenyér a föld kovászaként az örök körforgásba. Az augusztus 20-án ünnepelt magyar nemzeti szalaggal átkötött kenyér, jelkép és hagyomány.
1: Egy kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll, így az ember tipek topog.

Az augusztus 20-ai ünnepséghez ma már szorosan hozzátartozik a budapesti óriási tűzijáték. A tűzijáték Kínából származik, mintegy 2000 évvel ezelőttről. A legenda szerint a felfedezése, feltalálása véletlenül történt egy kínai szakács konyhájában, aki történetesen szenet, ként és salétromot kevert össze, ami begyulladt és robbanásszerűen elégett. Később ezt a keveréket egy bambuszcsőbe préselte bele, és azzal durrogtatott. A durrogtatásról a mai és a múltban élő emberek azt gondolták, hogy elűzi és megvédi őket a gonosz szellemektől, mert a kísértetek félnek a hangos puffogtatástól, durrogtatástól. A robbantgatást előszeretettel használják a mai napig is születésre, halálozásra és születésnapokra. Hogy került Európába? Egyes írások szerint a 13. században Marco Polo szállított puskaport Kínából Európába, néhány forrás szerint kereskedők már Marco Polo előtti szállítottak fekete lőport Európába a kereskedelmi útvonalakon. Európában a fekete lőport elsősorban katonai célokra használták, fegyverekhez és az első rakétához. Olaszok voltak, akik elsőként használták a fekete port tűzijátékgyártáshoz. Az angolokat is magával ragadta, lenyűgözte a tűzijáték. William Shakespeare is említést tesz műveiben a tűzijátékról. Hazánkban az első nagy tűzijátékot 1476. december 22-én Mátyás király és Aragónia Beatrix esküvőjén lehetett látni. 1772. július 27-én, Szent Jakab napján Eszterházy Miklós József rendezett óriási tűzijátékot. 1809. augusztus 15-én Győrben ünnepelte Napóleon 40. születésnapját tűzijátékkal. A magyarországi tűzijátékok kiváló úttörője és népszerűsítője az osztrák Anton Stauer, aki a Városligetben, az állatkert helyén rendszeresen rendezett szemkápráztató tűzijátékokat. Ma már nem csak a nagyurak szórakozása lehet a tűzijáték rendezés, hanem bárki emlékezetessé teheti a számára fontos eseményeket. Az első Szent István napi tűzijátékról 1829-ből van feljegyzés. A szabadságharc után évtizedben aztán már sem szándék, sem lehetőség nem volt a nagy ünneplésekre. 1938-tól Petróczy Gyula főhadnagy, a Gellérthegyre fölállított hatalmas kereszt tervezője irányította a Szent István napi tűzijáték előkészületeit. Az augusztus 20-ai tűzijátékot 1946-ban próbálták újra szokássá tenni. 1954-től már igazi augusztusi látványosság volt a dunai durrogtatás. Ám 1956 után 10 évre betiltották a tűzijátékot. Az esti tűzijátékot 1991 óta minden évben hatalmas pompával rendezik meg, s csupán a természeti csapások korlátozhatják a pirotechnikai látványosságot, melyre nem csak magyarok tízezre utaznak fel Budapestre, hanem rengeteg külföldi turista is érkezik megcsodálni ezt a különleges eseményt.

Falusi Tamás, házi kenyér. Házi kenyér, de messze vagy. Anyám dagasztott egykoron. Benned volt házunk íze is, s benned maradt gyerekkorom. A pékhez el én vittelek. A péktől el én hoztalak. Jó kenyérszak szentelte be hazáig egész utamat. Kerek voltál és illatos. Kívül piros, belül fehér. Belőled szel egy kis karajt, ki most a múltban mendegél.

Érdekességek, melyek augusztus hónapban történtek. Augusztus 13. Hazánkban ezen a napon figyelték meg a legkorábbi hóesést 1848-ban Zircen. Augusztus 19. A krónikák feljegyzése szerint ezen a napon 1796-ban egy heves, jégesővel is járó zivatar folyamán egy 1 kg 12 dekás súlyú jégtömb esett le az égből Csokonya-Visontán, Somogy megyében. Augusztus 20. 2006-ban a fővárosi ünnepség keretében rendezett tűzijátékot elérte egy igen erős zivatarlánc pontban a kezdéskor, azaz 9 órakor. 120 km/h széllökéseket is mértek. A tömegben pánik tört ki. Egy fa a rakparton kidőlt, több embert maga alá temetett, ketten meghaltak, ketten pedig a Dunába estek egy csónakról. Egy asszony pedig szívrohamot kapott a pánikszerű menekülés közben.

Miért jobbak a szezonális gyümölcsök és zöldségek? A kiegyensúlyozott étrend elengedhetetlen része a gyümölcsök és zöldségek fogyasztása, hiszen a bennük található tápanyagok egészségünk megőrzéséhez. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szezonális ételek fogyasztásának fontosságát. A szezonális gyümölcsök azért jók, mert érési idejükben a legfinomabbak, legtáplálóbbak és a legolcsóbbak. Ilyenkor sok természetes napfényt kapnak, így több bennük a vitamin és az íz. Kevesebb utazással és kevesebb vegyszerrel jutnak el hozzánk, ami védi a környezetet is. Augusztusi gyümölcsök a görögdinnye, sárgadinnye, áfonya, szilva, szeder, sárgabarack. Augusztusi zöldségek a cukkini, kelbimbó, paprika, paradicsom, tök, zöldbab és zöldborsó.

gyermekeknek ma Bartos Erika versét mondom el. A címe Gyümölcskosár. Itt van a nyár, száz napsugár hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szalad gyorsan, szedd le. Piros almát almafáról, körtefáról körtét. Akasz medgyet füleidre, szedj apró ribiszkét. Falatozz a földről epret, dúsbokorról málnát. Tálba szedd a sötét szedret, vödörbe a szilvát. Barackfának tetejéről integes a napnak. Szőlőtőke ezüst fürtjét puttonyodba dobjad. Végül itt egy görögdinnye, hatalmas zöld labda. Gorítsd haza, úgyse fér be gyümölcskosaradba.

A fák tanítanak minket a türelemre. Nem sietnek, mégis mindent elérnek, amiért születtek. Mélyen gyökereznek, hogy magasra nőhessenek. És közben, csendben, hűs árnyékot adnak embereknek, állatoknak, növényeknek. Írta Fekete István.

Egy ősi mondás szerint a szó, ha elszáll, soha többé nem tér vissza. A szó fegyver és gyógyír. Lehet egy szó, mely életet ment, és egyetlen szó, mely szíveket tör össze. Nem a szó a fontos, hanem ami mögötte van. Nem maga a szó a fontos, hanem amit megérint. Ha szólsz, legyen benne igazság és szeretet.

0: Műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúra Egyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsort szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Kellemes, nagyon szép hétvégét és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.